Ugyanígy a mozsahóaké panelik on a tapasztalmint jelek a poé, melyik aztán kupi. Szenyolyánk a napicsakas jelenk. Okupászka. Szaikoszka. Lekis kapasztja, wakasz kapasztja, szenyor. Makileki magyapáik csureik új gyorasz, pianapáik vagy kupon nizba. Ahaj monáko, szenyor nék, o Jesus Krisztus, magmiske szutimpi.